0: Pesten kívül is. bzfm.hu.
1: I've seen the devil dance on set.

0: 96.4 Base FM.
1: Amigo!

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

tani mész. Biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani hésznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész.

0: az arcomra, aha.
1: Nagy a seggel, haja barna, szét van varva, én adom, ő is adja.
0: Gyere, ülj rá az arcomra, aha.

0: 96.4 Peace FM. Rap, Hip Hop, R&B. Peace.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Lány volt, de 10 000, nem iszom, csak 10 000.

0: szám. Kerületi klasszikus.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Megszűnnek a védett üzemanyag árak. Maratoni ellenőrzés indul az ittas vagy bódult sofőrök kiszűrésére. Egyre melegszik az idő, holnap hőségriasztás is jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyag árakat, jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9 milliárd 600 millió forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszt főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Indul a 24 órás alkohol és drogmaraton. Reggel 9 órától holnap reggel 9-ig a rendőrök a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát országszerte. Az akciót az egész héten zajló roadporrazzia keretében tartják. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé, és ezzel sajátjuk mellett mások biztonságát is veszélyeztetik. Megnyílik a Generali Gyereksziget. Mától vasárnapig ingyenes programokkal, köztük koncertekkel, színházi és cirkuszi előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal várják a családokat a hajógyári szigeten. A fesztivál egyik új programja a közösségi mesealkotás lesz. A folyamatosan épülő történethez minden érkező gyerek hozzátehet egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt. Napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, záporra, zivatarra, talán az északkeleti határ mentén, illetve délnyugaton számíthatnak. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap a megnövekvő gomoly felhőzetből már többfelé kialakulhat eső, akár felhőszakadás is, viszont 32-37 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Bang this shit.
1: Bang, bang, bang, bang, bang, bang.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
3: Egyre több turista érkezik külföldről. Hőségriasztás léphet életbe holnap az országban. Hétvégére ugyanis akár 37 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Újraindítja a magyar kormány a visegrádi együttműködést, erről beszélt tegnap Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, találkozott a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnökkel, megegyeztek abban, hogy a jövőben közösen dolgoznak majd egy erős Közép-Európáért. Ennek érdekében jövő héten Budapesten tárgyalnak majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a kétnapos EU csúcson az unió 7 éves költségvetéséről és Ukrajna csatlakozásáról is tanácskoznak. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés az előző évhez képest. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
4: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
3: Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első felében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat azt kéri, aki teheti a sürgős ügyeket, még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze el. Újabb medvetámadás történt a székelyföldi Kászonújfaluban. Egy vadászra és segítőjére rontott rá az állat. A sérülteket kórházba vitték, állapotuk stabil. Ez a vadállat két nappal korábban már két helyi férfit is megsebesített a település közelében. Az agresszív medvét most kilőtték. Hőségriasztás léphet életbe holnaptól, a tartós meleg különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre veszélyes. Jönnek is a részletek a várható időjárásról. Napos nyári időnk lesz néhány felhővel, csapadékra elvétve számíthatunk. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. Délután már 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap gomoly felhők növekednek, már többfelé rákezdhet az eső, akár felhőszakadás is előfordulhat. A levegő viszont 32-37 fokig forrósodik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B, szuper péntek reggelt és kellemes napot nektek, a mikrofonnál RP. A hétköznap utolsó napján, amivel nyitom a mai 4 órámat, az nem más, mint Tideni és egy melankolikus érzelmes dal, ha elmegyek. Itt a 96 Ibiza FM-en indulunk.

szuper pénteket nektek. Megyünk tovább egy klasszikus előadóval, 20 évet guggolt különböző büntetésvégrehajtási intézetekben. Charlie Wingett néven látta meg a napvilágot, nemrég szabadult French Montana országos cimborája. Érkezik Max B, Remy Ma, French Montana közöse Ever Since You Let Me, Big Bronze Remix. Itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében, és szerzett nagy sikert magának. Ilyen Hanuman Kind, Call Me közöse, és a Big Dogs, csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Megszűnnek a védett üzemanyag árak. Maratoni ellenőrzés indul az ittas vagy bódult sofőrök kiszűrésére. Egyre melegszik az idő, holnap hőségriasztás is jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyag árakat, jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9 milliárd 600 millió forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszt főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keresünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Indul a 24 órás alkohol és drogmaraton. Reggel 9 órától holnap reggel 9-ig a rendőrök a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát országszerte. Az akciót az egész héten zajló roadporrazzia keretében tartják. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé, és ezzel sajátjuk mellett mások biztonságát is veszélyeztetik. Megnyílik a Generali Gyereksziget. Mától vasárnapig ingyenes programokkal, köztük koncertekkel, színházi és cirkuszi előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal várják a családokat a hajógyári szigeten. A fesztivál egyik új programja a közösségi mesealkotás lesz. A folyamatosan épülő történethez minden érkező gyerek hozzátehet egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt. Napos időnk lesz kevés gomoly felhővel, záporra, zivatarra, talán az északkeleti határ mentén, illetve délnyugaton számíthatnak. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap a megnövekvő gomoly felhőzetből már többfelé kialakulhat eső, akár felhőszakadás is, viszont 32-37 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper pénteket, megyünk tovább magyar vonalra, érkezik nálunk egy hangulatos dal, Manuel, Need You.

0: Pénzközlekedés.
1: Parádés péntek reggelt és biztonságos haladást mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Félpályás lezárásra kell készülnötök a 22. kerületben, Budafokon, a Szabadkai utcában, amely egészen pontosan az Áron utca, illetőleg a Borszülő utca közti szakaszon értendő. A budafokiak és az erre haladók jó, hogyha erről tudnak. Jön nálunk The Weeknd, Playboi Carti közöse, és a Timeless, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy pedigrés alkotás. MTV Video Music Awards 2025-ös legjobb Afrobeats elvitte, legjobb koreográfia jelölve, All Africa Music Awards 2026 az év dala jelölve, illetőleg a legjobb afrikai dancehall-ra is jelölve, valamint 2026-ban a legjobb afrikai előadások közül elvitte a Grammy-t, Yen Tyla és a Push to Start. Itt a 96.4 BSFM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Egyre több turista érkezik külföldről. Hőségriasztás léphet életbe holnap az országban. Hétvégére ugyanis akár 37 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Újraindítja a magyar kormány a visegrádi együttműködést, erről beszélt tegnap Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, találkozott a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnökkel, megegyeztek abban, hogy a jövőben közösen dolgoznak majd egy erős Közép-Európáért. Ennek érdekében jövő héten Budapesten tárgyalnak majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a kétnapos EU csúcson az unió 7 éves költségvetéséről és Ukrajna csatlakozásáról is tanácskoznak. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés az előző évhez képest. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
2: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
1: Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első felében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat azt kéri, aki teheti a sürgős ügyeket, még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze el. Újabb medvetámadás történt a székelyföldi Kászonújfaluban. Egy vadászra és segítőjére rontott rá az állat. A sérülteket kórházba vitték, állapotuk stabil. Ez a vadállat két nappal korábban már két helyi férfit is megsebesített a település közelében. Az agresszív medvét most kilőtték. Hőségriasztás léphet életbe holnaptól, a tartós meleg különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre veszélyes. Jönnek is a részletek a várható időjárásról. Napos nyári időnk lesz néhány felhővel, csapadékra elvétve számíthatunk. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. Délután már 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap gomoly felhők növekednek, már többfelé rákezdhet az eső, akár felhőszakadás is előfordulhat. A levegő viszont 32-37 fokig forrósodik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ölelés minden otthoninak, Mezőzombor for Főváros. Ez van a most következő dal videóklipje alatti első kiírásban. Ez azt is jelenti, hogy Mezőzomborban forgott Judo szülőhelyén érkezik egy több mint 10 milliós elérésű videóklip 2025. május 15-én droppolt, vagyis én Jude Law és a Sötét. Itt a 96.4 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Rövid közlekedés.
1: Szuperszónikus pénteket és mindenkinek szép napot, Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Budára látogatunk ismételten, félpályás lezárásra kell készülnötök a harmadik kerületben, a Királyok útján, a Pünkösfürdő utcánál, ha erre van dolgotok, erről érdemes tudni. Jön Central C, Lil Vivi közöse, és az Amerika, illetőleg az Egyesült Királyság duójából született egy kiváló dal, vagyis Central C, Lil Baby közöse jön, és a Band for Band, itt a 96 Beast of Amen.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de le

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: On Tour Backpack, vagyis a nyáron, amikor forgott ez a videóklip, akkor azokat a részeket is bevágták, amikor utaznak, érkeznek a srácok Albániába, és egy jó nyári klipet összeraktak, amely igen magasra küzdött. Most már a 27 milliós ligában focizik, Dash csatornáján látott napvilágot, ő neki 400 000 feliratkozója van, érkezik Young Fly-jal, Azáriával közösen a Backpack. Itt a 96.4 Biz FM-en füleket bekészíteni, újakat a volume gombra, indulunk.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a pakpakba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncessziókat. A termést sem kímélte a vasárnapi vihar. Ma napos meleg idő lesz nagyon erős UV-sugárzással. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Jól haladnak az egyeztetések az uniós források felszabadításáról. A következő napokban újabb törvénymódosítások kerülhetnek az országgyűlés elé, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányszóvivői tájékoztatón tegnap. Vitézi Dávid szerint jövő héten a kormány tárgyalja az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges garanciákat is. Emellett felülvizsgálják a Városliget fejlesztésének folytatását, a Mohácsi híd beruházását, valamint a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét. Helyenként a teljes termést is elpusztíthatta a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli

0: részén. Az országos jégkármérséklőrendszer ezúttal csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól kérdeztük Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét.
1: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a Hungarom egy piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
0: Egyre kisebb területen termesztenek levendulát idehaza. Tavaly már mindössze 170 hektáron ültették ezt a növényt. A legnagyobb termőterületek Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak, közölte az Agrárkamara és a Gyógynövényszövetség. Idehaza egyébként a leggyakoribb fajta a francia levendula. Nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzések szerint ma az UV-index országszerte meghaladja majd a 7-es értéket. A szakemberek azt javasolják, délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és használjunk fényvédőkrémet, fejfedőt. Normál bőrtípus esetén már 15-20 perc alatt is kialakulhat bőrpír. Napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, záporra, zivatarra, talán az északkeleti határ mentén, illetve délnyugaton számíthatnak. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap a megnövekvő gomoly felhőzetből már többfelé kialakulhat eső, akár felhőszakadás is, viszont 32-37 fok lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: szagba.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Egy picit lassulunk, ellenben jön egy nagyon-nagyon népszerű dal külföldről, Kendrick Lamar, SZA kombója és a Latter itt a Bass-en.

0: Kiss FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Fészközlekedés.
1: Mindenkinek kellemes napot és balesetmentes közlekedést egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Tart még az egyirányosítás a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca, illetve a Zicsi-Jenő utca közti szakaszon, úgyhogy ha itt szeretnétek autózni, ezt most nem tudjátok megtenni. Érkezik nálunk Kell Kevin, így jó, itt a 96-nél Bészefon.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shanxié közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beast FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: Építés, játék.

0: www.mostor.hu
1: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Reklámot hallottak. 96.4 Bézz FM. Hírek.
3: Segítség érkezhet a bajba került gazdálkodóknak. Csak kijelölt helyeken fürdőzzünk a kánikulában is. Egyre melegszik az idő, holnap hőségriasztás is jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyag árakat, jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9 milliárd 600 millió forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
4: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
3: Indul a 24 órás alkohol és drogmaraton. Reggel 9 órától holnap reggel 9-ig a rendőrök a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát országszerte. Az akciót az egész héten zajló roadpoll razzia keretében tartják. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé, és ezzel sajátjuk mellett mások biztonságát is veszélyeztetik. Megnyílik a Generali Gyereksziget. Mától vasárnapig ingyenes programokkal, köztük koncertekkel, színházi és cirkuszi előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal várják a családokat a hajógyári szigeten. A fesztivál egyik új programja a közösségi mesealkotás lesz. A folyamatosan épülő történethez minden érkező gyerek hozzátehet egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt. Napos nyári időnk lesz, néhány felhővel, csapadékra elvétve számíthatunk. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. Délután már 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap gomoly felhők növekednek, már többfelé rákezdhet az eső, akár felhőszakadás is előfordulhat. A levegő viszont 32-37 fokig forrósodik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Nézettségben nem az egyik legcombosabb klipje és dala az előadónak, viszont a szövegvilág és a tartalom miatt kult dallá vált tulajdonképpen a fővárosban és a nagyobb városokban is. Érkezik nálunk Beton Ofi és pörög tőle a Dohánybolt. Itt a 96 Ibiza FM-en, na csumár azt a volumot.

Azt azért nem mondom, hogy a teljes világot leigázta, de hogyha a nézettséget nézzük, akkor közel a harmadát vagy a negyedét. Ha mindent egybevettünk, körülbelül 2,5 milliárdos összmegtekintéssel bír. A Spotify-on több mint 5 milliárd 800 milliószor játszották le a világban. Az Egyesült Államokban gyémántot csinált, hazájában 22-szeres platinát. Érkezik egy csúcsdal, The Weeknd, Blinding Lights, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Sandra C megkérdőjelezhetetlenül megalapozta már a nevét a UK Hip Hopban, többek között olyan daloknak köszönhetően, mint a Lil Babyvel közös Band for Band. Ez parog itt a 96.4 Beats FM-en.
2: We could go band for band, fuck that, we can go M for M. Put a mil for the Maybach truck, double R with the factory rims. I got the 90 years, the version of the bribes, I'm really a threat. It's got to the point that I don't even care, I got jewels in a safe that I don't even wear.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
3: A külföldi látogatók pörgették fel tavaly a turizmust, fontos a folyadékpótlás a nagy melegben, tehát ma is, mert akár 34 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hőségriasztás léphet életbe holnaptól. Az országos tiszti főorvos szerint az előrejelzések alapján legalább 3 napon át 25 fok fölött alakulhat a napi középhőmérséklet. A riasztás fokozatáról majd ma döntenek. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón arra figyelmeztetett, a tartós hőség különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre veszélyes. A nagy melegben fontos a megfelelő folyadékpótlás, a déli órákban pedig érdemes kerülni a tűzőnapot és a megterhelő fizikai munkát. Az egészségügyi intézmények már megkezdték a felkészülést a várható hőhullámra. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés.

0: növekedés az előző évhez képest. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
1: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az által eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 000 forintot hagytak az országban.
0: Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első felében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat azt kéri, aki teheti a sürgős ügyeket, még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze el. Újabb medvetámadás történt a székelyföldi Kászonújfaluban. Egy vadászra és segítőjére rontott rá az állat. A sérülteket kórházba vitték, állapotuk stabil. Ez a vadállat két nappal korábban már két helyi férfit is megsebesített a település közelében. Az agresszív medvét most kilőtték. Napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, záporra, zivatarra, talán az északkeleti határ mentén, illetve délnyugaton számíthatnak. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap a megnövekvő gomoly felhőzetből már többfelé kialakulhat eső, akár felhőszakadás is, viszont 32-37 fok lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, parádés péntek reggelti szupernapot mindenkinek. Megyünk tovább, a tengeren túli houstoni Travis Scott után itthoni vonalra érkezik nálunk Pifu, és az egyik szóló dala, amelyben tulajdonképpen jól ki tudja fejezni magát, mind vizuálisan, mind pedig szövegvilágilag. Érkezik a Változnak a helyek, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: 10 közlekedés.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, stresszmentes haladást mindenkinek az utakon, már is mondom a közlekedési részleteket. Egyirányosításra kell készülnötök továbbra is a 13. kerületben, a Hajdú utcában. Ha itt van dolgotok, akkor ezt a részt egyelőre érdemes kihagyni. Jön nálunk Tídeni? Wow! Itt a kedvenc rádiótokban pénteken is, a 96-i Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Kárpi vagyok, menjünk tovább. Érkezik a 160 magas dél-afrikai fenomén. Egy vadonatúj dala jelentkezett. Ez nem más, mint a Chanel. És jelen pillanatban a világ 27. legnépszerűbb dala. Azért nem kis teljesítmény a pici lánytól. Jön Tyler és a Chanel. Itt a 96.4. Beats FM-en.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Építés, játék, kalap.

0: avostor.hu.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: A Corvinis Duna Plázában rólad szól a nyár! Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd! Vagy egy Samsonite bőröncettet! Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
3: Reklámot hallottak. 96.4 BFM. Hírek.
4: A termés sem kímélte sok felé a vasárnapi vihar. Évről évre kisebb területen ültetnek levendulát. Napos meleg idő lesz nagyon erős UV-sugárzással. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Jól haladnak az egyeztetések az uniós források felszabadításáról. A következő napokban újabb törvénymódosítások kerülhetnek az országgyűlés elé, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón tegnap. Vitézi Dávid szerint jövő héten a kormány tárgyalja az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges garanciákat is. Emellett felülvizsgálják a Városliget fejlesztésének folytatását, a Mohácsi híd beruházását, valamint a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét. Helyenként a teljes termést is elpusztíthatta a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részén. Az országos jégkármérséklőrendszer ezúttal csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól kérdeztük Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét.
5: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott nem kerültek a kapcsolatban. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos mindegyikben keletkezett kár.
4: Egyre kisebb területen termesztenek levendulát idehaza. Tavaly már mindössze 170 hektáron ültették ezt a növényt. A legnagyobb termőterületek Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak, közölte az Agrárkamara és a Gyógynövényszövetség. Idehaza egyébként a leggyakoribb fajta a francia levendula. Nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzések szerint ma az UV-index országszerte meghaladja majd a 7-es értéket. A szakemberek azt javasolják, délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és használjunk fényvédőkrémet, fejfedőt. Normál bőrtípus esetén már 15-20 perc alatt is kialakulhat bőrpír. Napos nyári időnk lesz néhány felhővel, csapadékra elvétve számíthatunk. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. Délután már 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap gomoly felhők növekednek, már többfelé rákezdhet az eső, akár felhőszakadás is előfordulhat. A levegő viszont 32-37 fokig forrósodik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven alul.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, parádés péntek reggelt és szuper napot nektek. A mikrofonnál RP, száguldunk tovább, jön Desi és a Winnie Pooh. Itt

A Global 200-as Billboard listán is az elsőjén nyitott a következő dal, de úgy általában a fontosabb csártokon dobogós helyen, és nagyon-nagyon népszerű. Tulajdonképpen be is olvas az egyik korábbi munkatársának, Paulnak. Érkezik nálunk a klasszikus Eminem, és jön tőle a Houdini itt a Bass FM-en.

Bőven a kötelező elvárt felett teljesített, az Egyesült Államokban gyémántot csinált, minden mellett Brazíliában, Kanadában, Franciaországban is gyémántot hozott, ilyen Roddy Ricch és a nagy sikerű The Bucks, itt a 96.4 BSFM-en, a Csumár.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint Bad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Biszki Csempész Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

0: világot.
1: Ez a 96.4
0: Beats FM. Rap,
1: Hip Hop,
0: R&B.

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Menjünk tovább egy ifjú előadóval. A következő dala nagyon-nagyon teljesített. Az Egyesült Államokban 4-szeres platinát ért el, Kanadában 7-szeres platinát, az osztrákoknál is platinát, és Ausztráliában 5-szörös platinát, ami azért nem kis teljesítményt. Érkezik Jack Harlow és a First Class. Én már a vele búcsúzom. Hétvégén is várok mindenkit reggel 6 és 10 között. Nektek már a kitartást. A mikrofonnál Árpi volt. I've been a-

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. On tour backpack, vagyis a nyáron, amikor forgott ez a videóklip, akkor azokat a részeket is bevágták, amikor utaznak, érkeznek a srácok Albániába, és egy jó nyári klipet összeraktak, amely igen magasra küzdött. Most már a 27 milliós ligában focizik, Dash csatornáján látott napvilágot, ő neki 400 000 feliratkozója van, érkezik Young Fly-jal, Azáriával közösen a backpack. Itt a 96.4 Biz FM-en füleket bekészíteni, újakat a volume gombra, indulunk.
2: Tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a pakpakba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: Építés, játék,

0: reklámot hallottak. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Maratoni ellenőrzés indul az ittas bódult sofőrök kiszűrésére. Csak kijelölt helyeken fürdőzzünk. Holnaptól másodfokú hőségriasztást rendeltek el. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Másodfokú hőségriasztás lép életbe holnaptól, érkezik ugyanis az év első nagy hőhulláma, és a Hungaromet előrejelzése alapján az országos tiszti főorvos az ország egész területére elrendelte a riasztást kedd éjfélig. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a hirtelen felmelegedés, illetve a tartós hőség megterhelheti a szervezetet, különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre veszélyes. A nagy melegben fontos a megfelelő folyadékpótlás, a déli órákban pedig érdemes kerülni a tűzőnapot és a megterhelő fizikai munkát. Használjunk fényvédőkrémet, fejfedőt. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keresünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszulét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Elindult a 24 órás alkohol és drog maraton. Reggel 9 órától holnap reggel 9-ig a rendőrök a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát országszerte. Az akciót az egész héten zajló roadpoor razzia keretében tartják. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé, és ezzel sajátjuk mellett mások biztonságát is veszélyeztetik. Megnyílik a Generali Gyereksziget. Mától vasárnapig ingyenes programokkal, köztük koncertekkel, színházi és cirkuszi előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal várják a családokat a hajógyári szigeten. A fesztivál egyik új programja a közösségi mesealkotás lesz. A folyamatosan épülő történethez minden érkező gyerek hozzátehet egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt. Napos időnk lesz kevés gomoly felhővel, záporra, zivatarra, talán az északkeleti határ mentén, illetve délnyugaton számíthatnak. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap a megnövekvő gomoly felhőzetből már többfelé kialakulhat eső, akár felhőszakadás is, viszont 32-37 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

az életem. 96.1 Bass FM, Repi Pepe R&B. Sokan úgy emlegetik ezt a dalt, mint Kendrick Lamar betörését, mert hogy egészen mély érzelmi világot hoz a felszínre, Szizával együtt, itt van a Luther.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Szólj a tesóknak. 96.4 Hip-hop. R&B.

minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Farag Bianca vagyok, és a következő órában nagyon jó kis előadók érkeznek, mint például Doja Cat és az Agora Hills. Gyertek minél többen!
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 Bills FM, Rappi Pepe R&B. Ez a dal 2022-ben jelent meg, és ez volt az első olyan Azaria Dash collab, ami tényleg letarolta a magyar netet. Az extra benne, hogy a klipet alig pár nap alatt milliók nézték meg, miközben a dal arról szól, hogy nekünk nem ad a papa, hát a streaming számok alapján végül csak találtak valakit, aki fizetett is érte. A kedvenc rádiótokba szól a papa.

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Ez egy olyan dal, amiben DJ Snake annyi sztárt zsúfol össze, hogy egy átlagos díjátadó nincs annyi hírességet teremben a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Kezdjük virálisan a következő óra elejét, mert hogy Lil Frak érkezik, aki kitette ennek a dalnak a refrényét annó, és megbolondult rá az egész TikTok a kedvenc rádiótokban. Erre gondolok.
1: Relatívan baj, nem hagytak el még ilyen nagy iramban.
2: Műsorajánló.

0: vasárnap délelőtt 10-től. Peace Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, ezt a dalt hallgatva csak egy kívánságom van, bárcsak lehetnék még lazább. Itt az IQOS.

0: hogy láncon vagy.
1: 96.1 Bills FM, Rev Hive Per MV, ez a dal, ami úgy indul, mintha egy háttérzene lenne, utána pedig 20 másodperc múlva azon kapod magad, hogy te is GID-nek hiszed magad. A kedvenc rádiótokba toljátok a hangerőt, a Surround Sound.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a Panda az a track, ami gyakorlatilag egy Google keresésből lett Billboard number one. Designer ezt a dalt még alig 19 évesen rakta ki, és a hangja annyira őrültre sikerült benne, hogy sokan először tényleg azt hitték, hogy Future valami új alter egót indított. A track ráadásul konkrétan beindított a Kanye West egy korábbi dalát, mert abban is ott van a Panda. Right now, I feel myself. Panda. Panda.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: 0629649999, találjatok be minket a Viber számunkon is, gyertek online, hogyha éppen úgy vagytok, www.bizfm.hu, és a következő órát nyitjuk Dash-el együtt, itt lesz a Winnie Pooh.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: 10:00, a gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01, anya egy pihentető masszázson. 10:02, én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Épít

0: Style Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen,

96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, a szakítós tematika egyáltalán nem ritka a rap világban sem, de az, hogy abból a rajongók aztán egy újabb románcot kreálnak egyből, talán már egy fokkal különlegesebb. Ez történt BSV Matyinál és Nagy Boginál, meg a közös dalunk, amit a Bass-en az Always Be Mine.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, hogyha azt érzitek, hogy a napok ugyanolyanok, és nincsen benne semmi varázslat, akkor Eminem lesz a legjobb választás itt a kedvenc rádiótokban, a Houdini miatt.

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Ez a dal úgy lett Kendrick-féle reality check, hogy közben Ashchik belép, és hirtelen olyan Los Angeles-i street vibe lesz mindennek. Peekaboo!

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, ez a dal 2018-ban konkrétan szétrobbantotta a hip-hop szabályokat. Travis Scott nem egy sima dalt rakott össze, hanem három külön világot fűzött össze egy trackben, ami hirtelen váltásokkal megy át egyik hangulatból a másikba. Drake pedig csak a második felvonásban száll be, de akkor már pont elég, hogy rájön a Billboard első helyére. És aztán ott is csücsült nagyon sok ideig, úgyhogy ilyen módon választjátok meg a hangerőt a következő dal alá, itt a kedvenc rádiótokban a Bills FM.

Belecsúsztam a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla, megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: 96.4 Bass FM, Refi Pepe R&B, jó volt veletek a ma, sőt az egész hét, most már lassacskán a hétvégébe csöppentek, Brita Bia fog titeket átvezetni ezen az úton, érkezik a BSV, a Bialex és a Lidokain, én Faragó Janka vagyok, sziasztok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkezik hozzánk The Kid Leroy, ez tőle a Girls, a BFM.

0: Kiss FM.
1: Rap,
0: hip-hop,
1: R&B.
0: Pesten kívül is. Kissfm.hu.
2: Rockstar vagyok, ez az életmenetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejte.

0: 96.4 Rap Hip Hop R&B.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Rukang.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Évek óta tart a beef Cardi B és Laro között. Van egy közös zenéjük, a munkálatok közben romlott meg a kapcsolatuk. Nemrég viszont Cardi B kiírta, hogy ő többször próbált már bocsánatot kérni Larótól. Reméljük, hogy meg fog oldódni, hiszen nagyon menők a csajos kollabok. Egy ilyennel megyünk tovább. Érkezik Laro és Ice Spice. Gájet a Beats-en.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Aztán nem megyünk tovább, amit sokan minden idők egyik legjobb rap dalának tartanak, a történetmesélés és az érzelmi mélység miatt. Pörög a dal Eminemtől és Dido-tól, itt a 96.4.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk egy igazi vagány Boss Girl-lel. Ő nem más, mint Shinsea, és ez lesz tőle a Boss Up. Itt a Beats-en.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Jude Law jön, ez tőle a sötét, itt a 96.4-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkisebb

96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Nekem volt már szerencsém látni a Michael Jackson életéről készült filmet. Hatalmas rajongója vagyok, és szerintem nagyon jól sikerült. Egy olyan előadó művésszel megyünk tovább, akinek szintén nagy példaképe volt. Ő Chris Brown, eztől le a Run It, a 90.

Base FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bizfm.hu-n, illetve elértek minket a social médiában, fent vagyunk Facebookon és Instán is, Biz FM Hungary néven. Érkezik hozzánk Bongor, ez tőle az oxigénhiány, a Bizen.

0: kell.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
2: R&B. Már ismétetjük, Dessel, Jánc Lajjal és Azariával, akik elmondják nekünk, hogy mi van a hátizsákjukban. Ez lesz tőlük a Bakpak,

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Építés, játék,

0: rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepeplaza.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Újabb rekordot döntött meg The Weeknd. 31 zenéje is túllépte az 1 milliárdos hallgatottságot a Spotify-on. Pörögtől le a Blinding Lights a 96.4-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop R&B.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Pénzközlekedés.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Lassú haladás az Andrássy úton, az Oktogon környékén, úgyhogy a tehetitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Travis Scott ma már luxus színvonalon az álmát élheti, de nem mindig volt ez így. Fiatal korában otthagyta az egyetemet, hogy a zenének élhessen, ekkor a szülei is hátat fordítottak neki, és megvontak tőle minden anyagi támogatást, úgyhogy az is előfordult, hogy az utcán aludt. Pörögjön tőle a 4x4, a 96

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útba, nem hiszek az úrba. De mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan. De közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni állnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

0: már. Oké.
1: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
2: Azonnal folytatjuk. Nem sokára érkezik hozzánk egy nagyon menő csajszi, aki nem más, mint Doja Cat. Ez lesz tőle az Agora Hills a 96.4-en.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
3: Építés, játék,

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben a menőbbnél menőbb beateket pörgetem, mint például a Timeless, The Weeknd-től és Playboy Cardi-tól, itt a Beats-en.

0: közlekedés.
1: 96 BFM, rap, hip-hop, R&B. Tom írta meg nekünk, hogy lassú a haladás a 7. kerületben a Wesselényi utcában, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ne feledjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bizfm.hu-n, illetve megtaláltok minket a social médiában is, Facebookon és Instán is, Biz FM Hungary néven. Na de nem is szaporítom tovább a szót, egy nagy kedvencetek pörög a Lidokain, a BSV-től és Bialex-től. Itt a 96.4.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Egy igazi multitalentummal, Dolce Cattel megyünk tovább. Kevesen tudják, hogy azt a kreatívot, ami a Paint the Town Redhez készült, ő maga festette. Pörgetem a tracket a 964 Bass FM-en. Yeah!

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most el kell, hogy köszönjek, mert Revolution beköszön. Pifuval és Marics Petivel a Schwindler kollabjukkal indít. Mi pedig holnap este találkozunk a Superfly Radio Show-ban, este 8 és 10 óra között, itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek! Péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig. Indulunk még hozzá Sleepy Hello és Doja Cat után Burna Boy-jal, tőle is City Boys című slágerével itt a kedvenc rádiótokban.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás méghozzá a 6. kerületben a Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen a hasznos infót, srácok, mi pedig gurulunk is tovább Vézsével, tőle is első ikonikus dalával, a Jamaikával. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: 96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Erika kérésére a folytatásban Manuellel megyünk tovább. Tőle is pörögjön Need You című dala, itt a Beats FM-en. Na gyerünk!

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig. 8 órától indul a Mix műsor DJ Nesse, DJ Velommal és velem Revolution-nel. Addig még jó pár zene szól is, mint például ez a Curtis dal. Tudom.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, a folytatásban gurulunk is tovább egy nagyon szuper magyar dallal, méghozzá Jude Law dalával, aminek a címe Sötét. Már mutatom is, melyik dallal megyünk tovább.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, péntek lévén egészen éjfélig veletek leszünk. 8 órától mix műsor DJ Nessel, DJ Venommal és velem Revolutionnel. De addig még szóljon egy Grammy-díjas dal egyenesen Kendrick Lamartól és SZA-tól. Ez Luther című slágerük itt a kedvenc rádiótokban.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Szondi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. 3 slágergyárossal jön Dash, Youngfly és Azaria egy dalon belül. Ez pedig nem más, mint Backpack című slágerük. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

94 BSFM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Lil Durk és J. Cole-nál nagyon-nagyon működött a kémia bizony, amikor is összerakták az All My Life című dalukat, amint az imént pörgettem nektek. Most pedig megyünk is tovább, méghozzá magyar vizeken jöjjön két ifjú magyar tehetség, akiknél ugyanez a helyzet. Stúdióba vonultak, és egy nagyon-nagyon jó zenét raktak le nekünk.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

96 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Kapaszkodjatok, 8 órától pár perc múlva indul a Superfly Radio Show, a 96 Bass FM hivatalos mix műsora, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Nash, DJ Venom és jómagam Revolution. Erre számíthatok, gyertek velünk, bulizzunk együtt egészen éjfélig, itt a kedvenc rádiótokban, a 96 Bass FM-en.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek, jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom, most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Jaja-val indulunk meg, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en a Superfly-ban.

94.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszunk mögött. Jó magam, DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken. 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk. 10 órától ugye jön velem DJ Nash, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a halott pénzből jól ismerhetitek. Gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 94.1 Bass FM-en.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok itt a 96.4 Base FM-en, a péntek esti mix műsor. Egészen éjfélig meg sem állunk, kiváló zenéket betárasztunk már most. 10 órától érkezik ide a stúdióba DJ Nes, 11 óra és éjfél között pedig itt lesz velem DJ Venom. Most pedig a jó öreg Angie Stone-nal megyünk tovább az I Wanna Thank You-val egy szuper remixben.

12-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem, Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halet, mivel gurulunk tovább, utána egy jó kis Tiny Tempo, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96-i Base

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen. Let's go!

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között Jó Magam Revolution. Vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom. Most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Bass FM-en. Na gyerünk!

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elmez játszunk mögött jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy két órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en. Jó magam, DJ Revolution, 8 és 10 között egy két órás szettel jövök nektek, 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Hello.

0: Tovább menni még hozzá érkezik D-Nice, Snoop Dogg és Leo, és az a bizonyos No Plans for Love itt a Base FM-en.
1: Welcome to CQ, D-Nice.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken a lemezjátszó mögött. 8 és 10 között jó magam, DJ Revolution, én vagyok a pénteki házigazda. Jönnek vendégeim is, DJ Nes 10-től, DJ Venom pedig 11 és

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen, let's go!

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, a péntek esti Superfly Radio Show-t, ahol is, mint minden pénteken, ennél többször nem is tudom elmondani, hogy péntek. Szóval, mint minden pénteken a lemezjátszók mögött 10 és 11 óra között DJ Dash, hello.
1: Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Hát most egészen jól indulunk, de mi lesz
1: teljes mértékben.
0: Jó van, egyébként ez így szokott lenni, Nesse, hogy nagyjából megérkezik, berúgja a pendrive-et, azt mondja, hogy kezdjünk, mehetünk, jó, 10-5 az óra, és elszabadul a pokol. Na hát mi ezt így csináljuk pénteken. Ilyen a kémia ennyi év után, ami köztünk történt.
1: Ugye? Ne is beszéljünk.
0: Na, miket hoztál nekünk, mivel indulunk?
1: Hát elszabadult a pokol. Mindjárt nyitok egy jó kis 6ix9ine-nal.
0: Jó, ugye.
1: Mit szólsz hozzá, menj a Superfly Radio Show.

96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Mixben. Mixben. Mixben. Minden péntek este 10-től 11-ig. A lemezjátszóknál DJ Nes. Yeah!

0: 96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött, mint minden pénteken 10 és 11 óra között DJ-nes.
1: Oh, yeah.
0: Jó, azért egy DMX után maradunk a D betűs előadóknál, hát legyen így, oké. Okay.
1: Igen, hát ugye beszéltük az elején, hogy elszabadul a pokol, nem tudom, és valahogy rajtam maradt ez a hip hop őrület egy kicsit, úgyhogy...
0: Nem baj, az nem bánom.
1: Jó, ennek örülök, akkor megyünk is tovább azzal a bizonyos D-vel, itt a Superfly Radio Show.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszunk mögött, mint minden pénteken, 10 és 11 óra között DJ Nash, telefon SMS Viber tudtok nekünk üzenni, 0620 96.1 99 99. Van sejtésem, hogy mivel megyünk tovább.
1: Ugye?
0: Elhagytuk a D-s előadókat, rámentünk aztán az 5-ös előadókra, és most egy S-es előadó lesz?
1: Hát persze, természetesen. Pörgünk tovább Snoop Dogg-gal itt a Superfly Radio Show-ban.

0: Rag City Bitch.
1: 94 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden péntek este 10 és 11 óra között. A lemezjátszó mögött DJ Nes, aki múlt héten azért jó kis fenékrázósat játszott, most azért bólogatunk azért keményen. Többen írtatok, hogy fenékrázós zenét többek között. Ha jól láttam, igen, Anitának 28. születésnapja van. Drága Anitám, Isten éltessen téged. Azt gondolom, hogy ezt küldhetjük neki is, nem?
2: Igen, úgy gondolom, de azért még egy picit maradunk így az erősebb vonalon, de azért azt hiszem, hogy erre lehet feneket rázni, ha
1: lehet, valaki nagyon lehet. Anita, rázd meg!
2: Anita, rázd meg!

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá a péntek esti Superfly Radio Show-t, ahol is ebben az órában, és mint minden pénteken 10 és 11 óra között DJ Nash volt, adja tovább a stafétabotot, ugyanis 11 és éjfél között itt lesz velem DJ Venom barátom. No Nash, mivel zárod a szettedet? Erre nagyon kíváncsi vagyok.
1: Úgy gondoltam, hogy ezért így a végére még egy kicsit elgurítom azt a gyógyszert, úgyhogy egy jó kis GDFR-ral kezdek, aztán lesz egy-két meglepetés, még jó pihenés.

termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen, let's get ready!

0: Itt egy Beats FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját élvezhetitek mostantól. Egészen éjfélig nincs megállás, ugyanis a lemezjátszó mögött DJ Venom, hello.
1: Hello Revon, nagyon-nagyon szuper péntek estét mindenkinek.
0: Hogy is mondhatnám, fajsúlyosan kezdünk, mivel is?
1: Bizony, adunk egy pici alaphangot ennek a péntek estének. Érkezik Biggie egy DJ Premierrel közös track, a legendás Kickin' the Door, természetesen a 97-es Life After Death albumról, csak itt a Superfly-ban a 96-4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját hallhatjátok, ahol is még minden pénteken bizony, ebben az évben is DJ Venom, mivel is megyünk tovább?
1: Szerintem egy Golden Era rajongónak ezt a trackját nem kell bemutatni, de olyan beatet gyártott a Beatnaz, hogy még Jennifer Lopeznek is megtetszett. Ez a Vacsátnál itt a Bass-en.

0: mix. Old school tip. Yeah.
1: 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is, mint minden pénteken, ebben az órában DJ Venom. Mivel is gurulunk tovább itt a jó kis old school hangzás után?
2: Szerintem megszokhattátok már, hogy ezekben a mixekben mindig hozok egy pici old school-t, hozok néhány újdonságot, hozok finom remixeket, és néha picit ugrunk Angliába is az Egyesült Államokból. A folytatásban egy igazi UK Hip Hop track következik, két nagy kedvenc, H és Tion Wayne, itt a 96.4-en.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, a lemezjátszó mögött DJ Venom, a mikrofonnál pedig jó magam DJ Revolution, a péntek esti házi gazda. Mivel is megyünk tovább?
1: Amikor lemezboltban járok, mindig keresem a ritka R&B remixeket. A folytatásban Silena Johnson-tól jön egy ilyen együtt Busta Rhymes-szal.

0: Junior elhúzza a nótátokat, azonban most vissza a valóságba. Venom, mivel zárod a szettedet?
1: Érkezik egy nagyon-nagyon komoly Beyoncé track, aminek a zenei alapját, sőt, talán még a dal szöveget is Rafael Sadiq, óriás kedvenc R&B sztárunk írta. A közös munka remekül áll nekik, hallgassátok csak, jön a Cafét itt a 96.4-en.
0: Yeah, boy!

Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Bass FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: 96.4 Bass FM.
1: Hát úgy is észrevesz, ha nem szólok.
2: Ez így nem mehet.

0: hogyha leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Bro, vágod.
2: Ez a 96.4
1: Beast FM. Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.